90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script is in the house.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to

szép sztori. Gyönyörű.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 ezer mellé további 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: igazi hős, benned is benne, Dennis MC.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 29-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Az otthonában fosztottak ki egy idős embert, Pécsett. Hétvégén rendezik a pécsi TV-toronyban a lépcsőfutást. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az otthonában fosztottak ki egy idős férfit, Pécsett. Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, ahol a feljelentő, egy 96 éves férfi elmondta, délelőtt becsengetett hozzá egy fiatal, aki ételt kért tőle. Az idős ember megsajnálta az idegent, beengedte a lakásba és étellel kínálta. Miután a fiatalember távozott, a házigazda észrevette, hogy a konyhapultról eltűnt a tárcája, benne pénzzel és iratokkal. A rendőrök pár óra alatt elfogták azt a 20 éves férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Kihallgatásán beismertetettét. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Közzétette őszi nyílt napjai időpontját a Pécsi Református Kollégium gimnáziuma. A középiskolai továbbtanulás előtt álló fiatalokat és szüleiket szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön várják, mindkét napon reggel 9 és délután 00:30 között. A vendégek a nyílt napokon megismerhetik az iskola képzéseit, közösségi életét és mindennapjait, illetve bepillanthatnak az intézményben folyó oktatásba is. Az iskoláról, a felvételiről és a további tudnivalókról az intézmény honlapján lehet tájékozódni, ahol regisztrálni is lehet a nyílt napokra. Újra megyei igazgatóságok lesznek a NAV-nál. A parlament döntése alapján október 1-től megszűnik a vármegye elnevezés, újra megyék lesznek. Ennek megfelelően módosul a NAV területi szerveinek elnevezése is. Csütörtöktől a vármegyei adóigazgatóságok neve megyeire változik. A hivatali ügyintézésben a NAV december 1-től tér majd át egységesen a megye megnevezés használatára. A hivatal névtábláit pedig folyamatosan cserélik majd a következő hetekben. Szeptember 20-a és 25-e között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a pécsi Bóbita Báb Színház képviselte. A társulat a Répa Mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Mindezt az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta csaknem 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, melyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. Megújult a Sellyei Karolina tér. A város a fejlesztésre 230 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el. A cél egy olyan közösségi tér kialakítása volt, ahol a családok, az idősek és a fiatalok is hasznosan tölthetik el szabadidejüket. A város célja az volt, hogy mindezt környezet- és klímatudatosan végezzék. A projektről részletes információ Sellye hivatalos oldalán érhető el. Őszi utcafórumokat hirdettek Siklóson. A következő hetekben összesen 4 helyszínen tartanak nyilvános fórumot a városban. ahol Siklós jelenéről, jövőjéről és az egyes városrészeket érintő kérdésekről egyeztethet a lakosság a város polgármesterével és képviselőtestületének tagjaival. Szeptember 30-án a Mária utcában, október 7-én Mária gyűdön, 14-én a Köztársaság téren, 21-én pedig az Iskola utcában tartanak fórumot. A program minden esetben délután 4:30-kor kezdődik. Autóval ütközött a komlói vonat vasárnap este. A MÁV tájékoztatása szerint a Komlóról Dombóvárra tartó este 7 órakor induló járat Mecsek Jánosi térségében ütközött össze egy autóval. A balesetnek nincs sérültje. A helyszínen és ideje alatt a szakaszon szünetelt a vasúti közlekedés, a vonat utasait pedig pótlóbusszal szállították tovább Dombóvárra. Hétfő hajnal óta a járatok ezen a szakaszon ismét fennakadás nélkül közlekednek. Tűz volt vasárnap este Pécsett a Bocskor dűlőben. Egy családi háznál felhalmozott lomok kaptak lángra. A pécsi tűzoltókat riasztották a helyszínre, mire kiértek, a szomszédok már oltani kezdték a tüzet. A szakemberek 3 vízsugárral folytották el a lángokat és a még izzó részeket. Az ingatlan a tűz keletkezésekor üres volt, a lángok a házra nem terjedtek át, személyi sérülés nem történt. Kutya jutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt közölte, az Epkex márkájú termék 2027. június 1-jei minőségmegőrzési idejű, májas, illetve a március 15-i lejáratú rizslisztes, húsmentes jutalomfalatokban élelmiszermoly fertőzést észleltek. A termékek gyártója a Mancs Konyha Kft., ami a visszahívást önkéntesen kezdeményezte. Egyben azt kéri, akinek van otthon ilyen jutalomfalatja, ne adja azt kedvencének. Október 3-án szombaton rendezik az idei Pécsi TV Torony lépcsőfutó versenyt. A szervezők tájékoztatása szerint az idei kihívásra több mint 120 nevezés érkezett, hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóktól és civil sportolóktól. A versenyzők összesen 420 lépcsőfokot leküzdve jutnak majd fel a kilátó szintig. Lesznek, akik teljes tűzoltóvédő felszerelésben teljesítik a távot. A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik. Vereséggel kezdte az idei NB1-es férfi kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs együttese. A csapat a nyitófordulóban a Paks vendégeként 102-77 arányban kapott ki. A következő körben hazai közönség előtt játszik majd az együttes. A csapat október 3-án szombaton a Szolnokot fogadja az NKA arénában. Jól indította a szezont a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő csapat az Újbuda MAFC vendégeként idegenben 95-82-es győzelmet aratott. A következő fordulóban hazai pályán játszik majd a pécsi együttes. Október 3-án délután 6 órakor azzal a Egerszeg lesz a vendég a Lauber Dezső sportcsarnokban. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok, szeptember 29-e van kedd, Mihály napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot. Rögtön Krisztina Aguilera, előtte még Olai Bolya, de mindenek előtt Nelly Furtado énekel. Turn up the light, 10 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 29-én, az év 272. napján, 93 nap van hátra a hétvégéig. Nem utolsó sorban Szent Mihály napja van, mert hogy a Mihályok névnapja a mai, szóval Szent Mihály napja, ami a régi időkben az állatok legelőkről való behajtását és az ősz kezdetét jelentette, de azóta, valljuk be, sokat változott a világ. Mesterséges intelligencia, elektromos autók, robotok, a világ, amiben élünk. This is the world we live in, ez már az Álkezás slágerének címe, így megy tovább a kedreggel. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, 22-26 fokkal a reggelek továbbra is csípősek, 1 és 11 fok között van odakint. Na de hogy meddig tart a vénasszonyok nyara, és hogy mire számíthatunk a következő napokban, kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Santana zenél.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az otthonában fosztottak ki egy idős embert Pécsett. Folytatódik a nyugodt napos őszi idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az otthonában fosztottak ki egy idős férfit Pécsett. Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, ahol a feljelentő, egy 96 éves férfi elmondta, délelőtt becsengetett hozzá egy fiatal, aki ételt kért tőle. Az idős ember megsajnálta az idegent, beengedte a lakásba és étellel kínálta. Miután a fiatalember távozott, a házigazda észrevette, hogy a konyhapultról eltűnt a tárcája, benne pénzzel és iratokkal. A rendőrök pár óra alatt elfogták azt a 20 éves férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Kihallgatásán beismerte tettét. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Őszi utcafórumokat hirdettek Siklóson. A következő hetekben összesen 4 helyszínen tartanak nyilvános fórumot a városban, ahol Siklós jelenéről, jövőjéről és az egyes városrészeket érintő kérdésekről egyeztethet a lakosság a város polgármesterével és képviselőtestületének tagjaival. Szeptember 30-án a Mária utcában, október 7-én Mária gyűdön, 14-én a Köztársaság téren, 21-én pedig az Iskola utcában tartanak fórumot. A program minden esetben délután 4:30-kor kezdődik. Jól indította a szezont a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő csapat az Újbuda MAFC vendégeként idegenben 95-82-es győzelmet aratott. A következő fordulóban hazai pályán játszik majd a pécsi együttes. Október 3-án délután 6 órakor a Zalaegerszeg lesz a vendég a Lauber Dezső sportcsarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best of M, a legjobb zenék, csípős reggelek, nyárias délutánok. Ilyen a folytatás is, megy tovább az indián nyár 22-26 fokkal, ma is, holnap 22-27 fokkal, a reggelek viszont hűvösek, 1-11 fok között van odakint. Jó reggelt, jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Közülük most Pinkét indítom, Stupid Girls a Besten.
1: Best of M, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Perceken belül megszólal a nulladik óra kezdetét jelző csöngő. Jó reggelt kívánok a hét második napján, szeptember 29. kedd. Jönnek a friss hírek a végén, részletek az indián nyárról, aztán az éterben is. Éget a nap!
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít.
1: Itt lesz a Balmár Manuellel, és jön Szíj is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rangos díjjal tért haza Szabadkáról a Búbi Tabáb Színház társulata. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 20-a és 25-ek között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a pécsi Búbi Tabáb Színház képviselte. A társulata a Répa Meset című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Közzétette őszi nyílt napjai időpontját a pécsi Református Kollégium gimnáziuma. A középiskolai továbbtanulás előtt álló fiatalokat és szüleiket szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön várják, mindkét napon reggel 9 és délután fél egy között. A vendégek a nyílt napokon megismerhetik az iskola képzéseit, közösségi életét és mindennapjait, illetve bepillanthatnak az intézményben folyó oktatásba is. Az iskoláról, a felvételiről és a további tudnivalókról az intézmény honlapján lehet tájékozódni, ahol regisztrálni is lehet a nyílt napokra. Október 3-án szombaton rendezik az idei pécsi TV-torony lépcsőfutó versenyt. A szervezők tájékoztatása szerint az idei kihívásra több mint 120 nevezés érkezett hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóktól és civil sportolóktól. A versenyzők összesen 420 lépcsőfokot leküzdve jutnak majd fel a kilátó szintig. Lesznek, akik teljes tűzoltóvédő felszerelésben teljesítik a távot. A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 29-én kedden Mihályok szülinaposok, őket lehet ma éltetni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Seal, Kiss from a Rose, mindjárt előtte még Wolf Kati énekel, most pedig jön a Black Legend, a You See the Trouble with Me-vel. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

csak úgy lesz.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 29-én kedden a kávé világnapján, és miközben gőzölög a reggeli ital, ne feledjünk pulcsit vagy egy vékonyabb jacket magunkkal vinni, ha éppen indulás előtt vagyunk. A reggel csípős, a délután viszont pólóra vetkőzős még mindig. Vénasszonyok nyara és angyalok. Jön az Angels, Robbie Williams-től a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár gyönyörű napsütéses délutánokkal, 22-26 fokokkal. A reggelek viszont már az ősz jegyében telnek, 1 és 11 fok közötti a ma reggel is, és erre lehet majd készülni holnap, sőt holnap után is. Részletes időjárás jelentés és friss hírek mindjárt, rögtön 7:30, a New Radicals és a You Get What You Give folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fontos határidő közeleg az 1%-os felajánlás szempontjából. Folytatódik a nyugodt napos őszi idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, melyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. Autóval ütközött a komlói vonat vasárnap este. A MÁV tájékoztatása szerint a Komlóról Dombóvárra tartó este 7 órakor induló járat Mecsek Jánosi térségében ütközött össze egy autóval. A balesetnek nincs sérültje. A helyszínelés ideje alatt a szakaszon szünetelt a vasúti közlekedés, a vonat utasait pedig pótlóbusszal szállították tovább Dombóvárra. Hétfő hajnal óta a járatok ezen a szakaszon ismét fennakadás nélkül közlekednek. Tűz volt vasárnap este Pécsett a Bocskor dűlőben. Egy családi háznál felhalmozott lomok kaptak lángra. A pécsi tűzoltókat riasztották a helyszínre, mire kiértek, a szomszédok már oltani kezdték a tüzet. A szakemberek 3 vízsugárral folytották el a lángokat és a még izzó részeket. Az ingatlan a tűz keletkezésekor üres volt, a lángok a házra nem terjedtek át, személyi sérülés nem történt. Vereséggel kezdte az idei NB1-es férfi kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs együttese. A csapat a nyitófordulóban a Paks vendégeként 102-77 arányban kapott ki. A következő körben hazai közönség előtt játszik majd az együttes. A csapat október 3-án szombaton a Szolnokot fogadja az NKA arénában. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 29-én a Mihályok névnapján. Boldog névnapot, boldog szülinapot a szülinaposoknak, és akkor nézzük a híres szülinaposainkat. 127 éve ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1935-ben a mai napon született Jerry Lee Lewis, amerikai énekes zongorista, a rock and roll műfaj egyik úttörője, legnagyobb sztárja. You broke my will, but what a thrill. Boldog 74. születésnapot kívánunk Csupó Gábornak, magyar származású, Amerikában élő filmalkotó, producer, rendezőnek. Olyan ikonikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Fecsegő Tipegők vagy a Simpson család. A 1968-ban ezen a napon születtek Luke és Matt Gass, angol énekesek, a 80-as évek nagy tini ikonjai, a Bros nevű csapat tagjai. ...1969-ben a mai napon született Erika Eleniak, amerikai színésznő, a Baywatch című tévésorozat egykori sztárja. A sort pedig az 1994-es születésű amerikai énekesnő Halsey zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Siófok térségében egy kamion kereke kigyulladt a 103-as kilométernél, az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják. Jó utat, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat, ahová közlekedési infók jöhetnek. Előtte két ajánlat a következő órából, biztosan halljuk majd a tankcsapdát.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
1: És jön a Molokó is. The time is now, itt az idő, és ez hívható SMS Viberrel elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, mindjárt 8 óra, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rangos díjjal tért haza Szabadkáról a Bóbita Báb Színház társulata. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 20-a és 25-e között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a pécsi Bóbita Báb Színház képviselte. A társulata Répa Mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Őszi utcafórumokat hirdettek Siklóson. A következő hetekben összesen 4 helyszínen tartanak nyilvános fórumot a városban, ahol Siklós jelenéről, jövőjéről és az egyes városrészeket érintő kérdésekről egyeztethet a lakosság a város polgármesterével és képviselőtestületének tagjaival. Szeptember 30-án a Mária utcában, október 7-én Mária gyűdön, 14-én a Köztársaság téren, 21-én pedig az Iskola utcában tartanak fórumot. A program minden esetben délután 4:30-kor kezdődik. Újítás a kővágó szőlősi temetőben. A község önkormányzata képviselői javaslatra a sírhelyek gondozásához szükséges eszközöket szerzett be. Ezeket ki is helyezték már a temető északi részén található kút mellé. Az eszköztartót az önkormányzat munkatársai készítették, akik a locsolókanna tartó oszlopokat is kicserélték. Az eszközöket bárki használhatja, a kérés csak annyi, a munka végeztével helyezzék vissza azokat a helyükre, hogy más is használhassa őket.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: De előbb egy friss közlekedési info az M3-asról, autómentős Feritől kaptuk. 46-47-es kilométer környéke kerekharaszt előtt a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Óriási baleset, autó a zárokban és mentőhelikopter is érkezett. Egyelőre engedik a forgalmat, de így is 5-6 kilométeres a dugó. Köszönjük 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 3 perccel múlt 8. Craig David és a Walk in a Way indít. Max Emlöventa vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ahogy korábban autómentős Feri jelezte, komoly baleset történt az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében. Mentőhelikopter is érkezett a pályára, 6-7 kilométeres most a torlódás. Óvatosan jó utat, aki tud, a 3-as főúton kerülhet, Bagnál le lehet még hajtani. Szeptember 29-én Szent Mihály napján megy tovább a kedreggel. Szent Mihály napja régen azt jelentette, hogy behajtották az állatokat, a pásztorok a legelőkről. Ők pedig megkapták a nekik járó fizetséget, úgyhogy kezdődhetett a dínom-dánom borral, síppal, dobbal, nádi hegedűvel. A sok munka után kijárt egy kis lazulás, most itt pedig a francia Mojo Duo 2001-es slágerével tesszük ugyanezt. Szól a Chillin' a Besten, jó reggelt!

0: FM a legjobb zenék. Jó reggel, szeptember 29-én a kávé világnapján. A statisztikák szerint a világon naponta több mint 3 millió csésze kávét isznak az emberek. A legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában és Közép-Amerikában alig fogyasztják. A magyarok a mezőny közepe táján találhatók, közülünk minden második a munkahelyén is kávézik. A kávé világnapját először Japánban ünnepelték, és miközben a reggeli kávénkat kortyolgatjuk, meghallgatjuk a legfrissebb híreket rögtön 8:30. A hírek után a Rascal Flatts-szel megy tovább a kedreggel. Life is a highway, az élet egy autópálya, és sajnos az életben is vannak nehézségek néha, és az autópályákon is, mint ahogyan most az M3-ason Nyíregyháza felé kerekharasznál. Baleset miatt 6-7 kilométeres a dugó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az otthonában fosztottak ki egy idős embert Pécsett. Folytatódik a nyugodt napos őszi idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az otthonában fosztottak ki egy idős férfit Pécsett. Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, ahol a feljelentő, egy 96 éves férfi elmondta, délelőtt becsengetett hozzá egy fiatal, aki ételt kért tőle. Az idős ember megsajnálta az idegent, beengedte a lakásba és étellel kínálta. Miután a fiatalember távozott, a házigazda észrevette, hogy a konyhapultról eltűnt a tárcája, benne pénzzel és iratokkal. A rendőrök pár óra alatt elfogták azt a 20 éves férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Kihallgatásán beismertetettét. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Őszi utcafórumokat hirdettek Siklóson. A következő hetekben összesen 4 helyszínen tartanak nyilvános fórumot a városban, ahol Siklós jelenéről, jövőjéről és az egyes városrészeket érintő kérdésekről egyeztethet a lakosság a város polgármesterével és képviselőtestületének tagjaival. Szeptember 30-án a Mária utcában, október 7-én Mária gyűdön, 14-én a Köztársaság téren, 21-én pedig az Iskola utcában tartanak fórumot. A program minden esetben délután 4:30-kor kezdődik. Jól indította a szezont a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő csapat az Újbuda Mavc vendégeként idegenben 95-82-es győzelmet aratott. A következő fordulóban hazai pályán játszik majd a pécsi együttes. Október 3-án délután 6 órakor a Zalaegerszeg lesz a vendég a Lauber Dezső sportcsarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleties szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, Vénasszonyok nyara, indián nyár, kiki, hogy ismeri. A lényeg az, hogy folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, igazán gyönyörű idő várható. Nagy a napi hőingás, mert hogy reggel viszont van, ahol csak 1-2 fok van, úgyhogy több mint 20 fok is lehet a leghűvösebb és a napközbeni legmelegebb hőmérséklet közti különbség. Erre készülhetünk még holnap is, csütörtökön már több lesz a felhő az égen. Használjuk ki tehát a szép időt. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Red Hot Chili Peppers-től az Other Side, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Amy Winehouse-dal zárta az órát, az énekesnő zenekara pedig különleges koncertet jelentett be Londonban a legendás Back to Black című albumának 20. évfordulója alkalmából. A koncert október 21-én lesz, méghozzá Amy szülővárosában, Londonban, a Camden negyedben, és hát ha nincsenek a tiltott szerek, akkor még ő is ott állna a színpadon. Tiltott szerek helyett tiltott perc jön majd a következő órában. Nosztalgia a TNT-vel és a Stakabuval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. M3 Nyíregyháza felé Kerekharasznál autó az árokban, mentőhelikopter is érkezett, 6-7 kilométeres a dugó, Bagnál le lehet hajtani még a 3-as főútra is, ott kerülni. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rangos díjjal tért haza Szabadkáról a Búbi Tabáb Színház társulata. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 20-a és 25-e között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a pécsi Búbi Tabáb Színház képviselte. A társulata a Répa Mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Közzétette őszi nyílt napjai időpontját a pécsi Református Kollégium gimnáziuma. A középiskolai továbbtanulás előtt álló fiatalokat és szüleiket szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön várják, mindkét napon reggel 9 és délután 12 között. A vendégek a nyílt napokon megismerhetik az iskola képzéseit, közösségi életét és mindennapjait, illetve bepillanthatnak az intézményben folyó oktatásba is. Az iskoláról, a felvételiről és a további tudnivalókról az intézmény honlapján lehet tájékozódni, ahol regisztrálni is lehet a nyílt napokra. Október 3-án szombaton rendezik az idei pécsi TV-torony lépcsőfutóversenyt. A szervezők tájékoztatása szerint az idei kihívásra több mint 120 nevezés érkezett, hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóktól és civil sportolóktól. A versenyzők összesen 420 lépcsőfokot leküzdve jutnak majd fel a kilátó szintig. Lesznek, akik teljes tűzoltóvédő felszerelésben teljesítik a távot. A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Dante Tomástól, Heidakortól és Pedro Grandtól, itt lesz Shaggy, jön a Blaha Louisiana, a C-Block, a Time is Ticking Away-jel, elsőként pedig a Coldplay dalát indítom, Adventure of a Lifetime, 4 perccel múlt 9.09.29 a mai dátum. Kedd van, Mihályok, szülinaposok, sok boldogságot, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 8 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében egy korábbi baleset miatt. Aki szeretné elkerülni a torlódást, az Bagnál hajtson le a 3-as főútra, Aszódnál picit tele van, de utána jól lehet haladni. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a 90-es és 2000-es éveket mindjárt Segi hozza vissza, most pedig a PM Down, a Set Adrift on Memory Bliss-szel.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a kávé világnapján, az egyik legkedveltebb ital a Földön, amelyből naponta 3 milliárd csészényi fogy. Először Japánban 1983-ban kapott saját napot, 2009 óta pedig ez a népszerű ital hivatalos világnapja is. A tradicionális kávézás mellett a 21. században egyre több új fogyasztási mód, szokás alakult ki. A fiatalok például már teljesen mást várnak el egy kávétól, mint mi, a szüleik, vagy akár a nagyszülők. Nem csak a szupermarketek polcain, de a kávézók itallapjain is egyre több például a hideg kávéváltozat. A fogyasztásra kész jeges kávék mellett a frissen főzött kávéknál is hódít a hideg szervírozási mód. A jeges kávék hagyományos elkészítésétől merőben eltérő cold brew módszernél hideg vizet használnak az elkészítéshez, a flash brew esetében viszont forró vizet öntenek a kávéra, majd gyorsan lehűtik. A kávé mellé pedig jöjjön egy pörgős darab a 90-es és 2000-es évekből. Ida Kor, Fedla Grand, Let Me Think About It a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár 22-27 fokkal, gyönyörű, napsütéses őszi idővel, csapadék nélkül, a reggelek viszont hűvösek, erre tessék készülni. Na és egy újabbra a 90-es és 2000-es évekből jön Dante Thomas és a Miss California Best 10.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó reggelt, szeptember 29-én kedd van, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben, 6-tól White Boy-tól, este 7-től pedig DJ Hangyától, tessék elmenteni későbbre. Save tonight!
3: Save tonight, fight the break of dawn, come.
2: Jön majd Eagle Eye Cherry is 10 után, akár csak az Iri Mafia.
4: Látom, nem bírom el én sem.
2: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
5: Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fontos határidő közeleg az 1%-os felajánlás szempontjából. Folytatódik a nyugodt napos őszi idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, melyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. Autóval ütközött a komlói vonat vasárnap este. A MÁV tájékoztatása szerint a Komlóról Dombóvárra tartó este 7 órakor induló járat Mecsek Jánosi térségében ütközött össze egy autóval. A balesetnek nincs sérültje. A helyszínelés ideje alatt a szakaszon szünetelt a vasúti közlekedés, a vonat utasait pedig pótlóbusszal szállították tovább Dombóvárra. Hétfő hajnal óta a járatok ezen a szakaszon ismét fennakadás nélkül közlekednek. Tűz volt vasárnap este Pécsett a Bocskor dűlőben. Egy családi háznál felhalmozott lomok kaptak lángra. A pécsi tűzoltókat riasztották a helyszínre, mire kiértek, a szomszédok már oltani kezdték a tüzet. A szakemberek 3 vízsugárral folytották el a lángokat és a még izzó részeket. Az ingatlan a tűz keletkezésekor üres volt, a lángok a házra nem terjedtek át, személyi sérülés nem történt. Vereséggel kezdte az idei NB1-es férfi kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs együttese. A csapat a nyitófordulóban a Paks vendégeként 102-77 arányban kapott ki. A következő körben hazai közönség előtt játszik majd az együttes. A csapat október 3-án szombaton a Szolnokot fogadja az NKA arénában. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A Budapest felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt az egyik forgalmi sávot lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lesznek dalok díváktól, Beyoncé, Christina Aguilera, csapatoktól Heavy D and the Boys, vagy például az Outkast, és egy duettel indul az óra. Fat Joe, Ashanti, What's Love, 5 perccel múlt 10, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hozom a legjobb zenéket a gyönyörű őszi időjárás mellé. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Best FM a legjobb zenék. A fülig szerelmes Krisztina Aguilerával megy tovább a kedd délelőtt, a szerencsés pedig hát nem más, mint párja. Legalábbis a legfrissebb paparazzó fotók tanúbizonysága szerint Észak-Olaszország Portofino partjainál egy luxus jachton készültek a szerelmeseket megörökítő fotók.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az utakról, az M1-esen Hegyeshalom felé, a Tatabánya óváros csomópontnál két autó és egy kamion ütközött a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél jelenleg áll a forgalom, a torlódás 8-9 kilométer. Napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, és karbantartás zajlik az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Ez volt a dal az utolsó közösen eltöltött estéről és a közelgő búcsú okozta fájdalomról. Eagle Eye Cherry 97-es slágere, a Safe Tonight után pedig jön Gwen Stefani Eve-vel Rich Girl. Ha én gazdag lennék, ... ki hogyan folytatná? Jöhetnek az üzenetek 06 20 75 55 155. Az időjárás biztosan a vénasszonyok nyarával folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, a reggelek viszont hűvösek már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra a délelőtti holdponton a következő órában Sikén és Brian Adams dala segít át minket. Dongivát ne add föl, vagy a kávé világnapján ígyünk még egy kávét, és akkor... Minden másképp lesz, Blaze és Diaz dala is szól majd, aki pedig dugott balesetet lát, szintén szólhat 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rubisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rubisztró mai ebéd ajánlata 2.990 forintért, frankfurti leves kolbásszal, az A menü brassói apró pecsenye, a B menü paradicsomos vargányás nyokki mozzarella golyóval, a C menü sertésszelet Budapest módra krokettel, a paleo menü 3.290 forintért, kapros sertésragú, békönbetekert hal zöldséges kapros szósszal. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2.990 forintért. A mai kínálat békönös sárga borsó leves. Az A menü svéd húsgolyók áfonyaöntettel és habosburgonyapürével, a B menü gombapaprikás jutúrós galuskával. És végül a vegán menü 3.290 forintért, édes savanyú leves, paradicsomos zöld babfűzelék vegán kolbásszal.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Molyos jutalomfalatok kerültek le a polcokról. Rekordot dönthetett egy gyorshajtó Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Mindkettejük mentelmi jogát tegnap függesztette fel a parlament, és a Honatyák Magyar Péter miniszterelnök esetében is így döntöttek. Sesták Miklós ellen vesztegetés, elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak, Hankó Balázst pedig az NKA ügy kapcsán hallgatják meg. Korábban mindketten azt mondták, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. A kormányfő pedig ma reggeli bejegyzésében azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Még mindig nem állt helyre a rend teljesen a budapesti Rákos vasútállomáson. Egy petróleumot szállító szerelvény siklott ki tegnap, és a kőolajszármazék több négyzetméternyi területre szivárgott ki. A petróleum átfejtése még mindig tart, közölte a katasztrófavédelem. A Mávinform pedig arról tájékoztatott, hogy továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti forgalomban az eset miatt. Kutyajutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes, húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. Gyorshajtási rekordot dönthetett egy sofőr Franciaországban. 312 km/h hajtott egy Porsche-val egy olyan strádán, ahol a megengedett sebesség 130. Azonnal bevonták a jogsiját, a sportkocsit pedig lefoglalták. A jelentős pénzbüntetés mellett akár 3 hónap börtönt is kaphat az elkövető. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában olyan megkerülhetetlen előadóktól, mint Michael Jackson, a Take That, Adamski vagy Pink, az órát a Scissor Sisters dala indítja. I Don't Feel Like Dancing, 5 perc elmúlt 11. 09.29 a mai kedd, a Mihályok névnapja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulójáról, pontosabban abból az évből jön most egy dal, amikor még egyessel kezdődött az évszám, és utoljára azaz 1999-ből a chicagói Paul Johnsontól ez a Get Get Down, még több kedvenc, ráadásul mixben, esténként a Night Shiftben, a kedd a punki napja, úgyhogy 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től pedig DJ Hangya hozza az ezredforduló legnagyobb punki himnuszait a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról, munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Dolgoznak az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó étvágyat kívánok az ebédhez, a délután első jó kívánsága a hírek után pedig a Basement Jackstől jön. Good luck, sok szerencsét! A dalt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
4: De, a Markompnál.
5: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
4: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
5: És ezeket hol tudom kipróbálni?
4: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
6: A Rubisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rubisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, frankfurti leves kolbásszal, az A menü brassói apró pecsenye, a B menü paradicsomos vargányás nyokki mozzarella golyóval, a C menü sertésszelet Budapest módra krokettel, a paleo menü 3290 forintért, kapros sertésragú, békönbetekert hal zöldséges kapros szósszal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat békönös sárga borsó leves. Az A menü svéd húsgolyók áfonyaöntettel és habosburgonyapürével, a B menü gombapaprikás jutúrós galuskával. És végül a vegán menü 3290 forintért, édes savanyú leves, paradicsomos zöld babfűzelék vegán kolbásszal.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakával délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása, több száz programot kínál a Múzeumok őszi fesztiválja. Összetűzés lett az iskolai zavargásokból Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Két hetet csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása. Az ezzel kapcsolatos törvény hatályba lépésének módosítását kezdeményezte a kormányzó párt. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor október 20-a helyett november 4-től kezdve lesznek majd fokozatosan megismerhetőek a dokumentumok egy online felületen. A módosítást azzal indokolták, hogy az iratanyag átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe. csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátort telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják. A felszabaduló pénzből az eddigi 42 ezer mellé további mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Csak nem 550 programmal várják a látogatókat országszerte a múzeumok a következő hetekben. Elkezdődött ugyanis a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez mintegy 150 intézmény csatlakozott. November 15-éig különleges tárlatvezetésekkel, előadásokkal, múzeumi foglalkozásokkal és kézműves programokkal készülnek. A látogatók emellett workshopokon, sétákon, túrákon és koncerteken is részt vehetnek. Összecsapásokba torkoltak a középiskolai tüntetések Franciaországban. 164 embert tartóztattak le a rendőrök, 180 iskolában voltak zavargások. A tiltakozó akciók egy hete kezdődtek egy párizsi gimnáziumban, ahol több tanári állás is betöltetlen, ez terjedt tovább országszerte. A tanulók követelései sokrétűek, az erőforrás és tanárhiánytól kezdve az épületek leromlott állapotán keresztül a mobiltelefon tilalom enyhítéséig, és akár a menzai ételek minőségéig terjednek. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Hát megint csak itt vagyok, beköszöntem, jó étvágyot kívánok az ebédelőknek, és hívom önöket, hogy töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt is, isteni slágerek között. Jön mindjárt a Savage Garden, Vastag Tamás, most pedig Basement Jack-szel indulunk. Jön a good luck, szép napot!
0: Lesz te fel.

Veszte fám a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a kedd. Én pedig így a délután már is egy információval kezdeném. Méghozzá azoknak, akik villamossal jönnének, mennének a Széll Kálmán tér környékéről, mert ugye a 17-es és a 61-es villamos helyett a Móricz Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. A villamosok a Budaörsi út, Villányi út és a Móricz Zsigmond tér között járnak. Az 56-os a villamos helyett a Dózsa-György tér és a Széll Kálmán tér között is pótlóbusz van, illetve az 59-es villamos sem közlekedik a Márton-Áron tér és a Széll Kálmán tér között, itt is pótlóbusszal lehet egyébként közlekedni. Úgyhogy ezzel kell számolni azoknak, akik éppen úton vannak vagy elindulnak. Én is belefutottam, pont ezért talán hasznos információ lehet, úgyhogy mindenki ezzel számoljon, és talán egy icipicit több menetidővel, vagy mondjuk egy-két gyaloglással, egy-két megálló gyaloglással. Egyébként fantasztikus idő van kint, szinte tényleg késő nyári, úgyhogy azért szerintem az a sétálás is mindenképpen meggondolandó. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel jelentkezem a mai délutánon is, úgyhogy ha van egy kis idejük, akkor törtsék velem akár a következő perceket, vagy a következő órákat. Mindjárt jövök még közlekedési információkkal, a napkértésével is, de előtte Olivia és a You're Not Alone. Csak hogy jó hangulatunk legyen itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, már meg is jöttem közlekedési információkkal. Önöket is arra kérem, hogyha járnak elnek az ország útjain, és van infójuk, akkor hívjanak fel, vagy írjanak egy üzenetet a 0620 55 55 155-re. Köszönöm. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-esen Hegyesalom felé a Tatabánya Óváros csomópontnál a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél úgy tűnik, hogy minden sáv szabadon járható, de azért elég nagy a torlódás, ami időközben kialakult, legalább 7-8 kilométeres. Erről számoltak be a hallgatóink, úgyhogy itt még azért arra szólásra kell számolni, amely már hátrébb húzódott Bicske térségéig, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk még egyszer. Várom az útinfókat ma is, jó utat és vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Indulj el, amikor kéktúrázom, ezt szoktam magamnak énekelgetni. Hát a következő órában is lesz mit énekelni, egyébként pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán énekeljük majd a Black Eyed Peas dalát, jön a Where is the Love? És jön Dániel Figergő és az Utazók dala is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapém felújításához?
2: De, a Markompnál.
3: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
2: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
3: És ezeket hol tudom kipróbálni?
2: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Elkaptak egy nemzetközi betörőbandát Budapesten, folyamatosan esik az eső Japánban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Nemzetközi betörőbandára csaptak le a rendőrök Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló bűnözői csoport egy ukrán rendszámú autóval portyázott Budapesten. 9 lakásbetörés írható a számlájukra. A BRFK nyomozó főosztályának vezetője Gál Sándor közölte, csak nem 17 millió forintos kárt okoztak a betörők. Műszaki cikkeket, ékszereket, nagyértékű órákat, készpénzt loptak. A három férfi nem tett vallomást, 30 napra letartóztatták őket. Iskolatársaira és tanáraira támadt egy diák Szlovéniában. A nyolcadikos tanuló egy éles tárggyal sebesítette meg őket. Az eset ma reggel történt, és már el is fogták a fiút. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Egy hírportál szerint 2 tanárnő és egy diáklány súlyosan megsérült, de nincsenek életveszélyben. A rendőrség 2 sérültről adott hírt. Nem áll el az eső Japánban. A hetek óta tartó csapadék miatt víz alatt vannak a szántóföldek, írja a Bloomberg. Tokióban már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta példátlan. A napsütéses órák száma az ilyenkor szokásos 40%-át sem éri el. Ez az időjárás drágulást okoz a friss élelmiszereknél. Változásra a következő napokban sem számíthatnak Japánban, ráadásul egy tájfun is súrolja a partvidéket. Nálunk viszont nem lesz eső, mondom a részleteket. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is, ahogy ígértem, lesz mit énekelgetni. Én Majoros Rita vagyok, Önök a Best FM-et hallgatják, szóval a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy egyszerűen jó legyen a délutánjuk. Jön mindjárt a Simply Red és a Fairground, de itt lesz Aiken is, és a Locked Up, jön majd Dalunis és az I Got 518, úgyhogy lesz itt minden. De most még Tom Novi és Lima indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Unique Füst Láng nélkül dala után a nap kérdésével megyek tovább, ahol visszaugrunk a gyerekkorunkban. A gyerekkori félrehallások és a gyerekkori félreértések lesz a ma délutáni téma. Mik voltak azok, amiket akár dalként félrehallottunk, vagy azok a helyek, mondjuk a kukutyin, amiről azt sem tudtuk, hogy létezik, nem létezik, mi ez a hely, miért járnak oda zabot hegyezni, stb. Vagy éppen a Mici Mackó betétdalában a Sti többi fickó, én mindig Sti tudi fickónak énekeltem, és soha nem jöttem volna rá, ha felnőttként nem olvasom el a szöveget, vagy egyébként itt mit is énekeltek. Szóval mik azok a gyerekkori félrehallások, félreértések, amiken ma már csak jókat nevetünk. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ma is az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy sokkal könnyebb, vagy szívesebben elmesélnék a saját sztoriukat. Miközben zenélünk tovább, hiszen jön, ahogy ígértem már az óra elején, a Simply Red és a Fairground, előtte még a Negrokán és a Gadavez, úgyhogy lehet egy picit jobbra-balra táncikálni.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Fairground, ezek pedig a legfrissebb infók az utakról. Az M7-esen Budapest felé Siófoknál egy kamion kereke kigyulladt korábban. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Karbantartási munkák folynak az M6-oson, a határ felé az Alagútláncban. A 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható. Munka folyik az M5-ösön is, Budapest felé a Dabasújhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot le is zártak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárkinek van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Csaba is, aki azt írja, hogy a Budaörsi úton baleset történt a Dajka Gábor utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, illetve jött még egy információ, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a Krisztina tér után. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ricsitől kaptam egy információt, hogy Budapesten baleset történt az Attila úton, méghozzá a Korlát utca és a Körmöci utca között, úgyhogy nagyon köszönöm az infót. Ha önök is hívnának, akkor megköszönöm az infót. 06 20 55 55 155, itt hívjanak, akár a következő órában is, hiszen másodperceken belül délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Miller Dávid és a Sütanap.
2: Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem az
1: és a Coding Crows is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Korlátok nélkül lehet majd kutatni az ügynökaktákat. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, hogy az oldalon hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai két ütemben. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és regisztrációhoz sem kötik. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mik azok a gyermekkori félrehallások, félreértések, amiken felnőttként már csak jót nevetünk, vagy amikről egyáltalán csak felnőttként tudtuk meg, hogy hogyan is kellett volna énekelni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. Így 5 perce, 2 óra után pedig Emily Sunday és a Next to Me.
0: Best FM.
4: A

Best FM a legjobb zenék, gyerekkori félreértések, félrehallások a ma délutáni téma, úgyhogy nézzük az üzeneteket. A Bobitából nagyon sokan írtak, például Kira, aki azt írta, hogy ugye eredetileg az van, hogy törpe király fia lánya, ez az eredeti szöveg, ez a termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya, viszont ő mindig úgy énekelte, hogy törpe királyfi a lánya, és egyszerűen felnőttként jött rá, hogy mit is kellett volna énekelni, de Laci is a Bobitából írt, Szárnyati Géza malacra. Ki az a Géza, és milyen malacra? Ugye ez eredetileg Szárnyat igéz a malacra. Imádom ezeket a félrehallásokat. Azt írta Niki, ő a darás tésztával volt úgy, hogy az darás tészta, és azt felnőttként tudta meg, vagy hát már idősebbként, hogy az nem darázs tészta, és ő mindig a darázsakat kereste benne gyerekkorában. Írt Tamara is, hogy ő pedig a Liszt rapszódiát énekelte mindig Rips rapszódiának. Egyébként szerintem én is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a gyerekkori félreértések, félrehallások. A következő dalt talán azt sem hallotta félre, aki egyébként mondjuk nem tud angolul, vagy nem tudta az eredeti szöveget. A Fugees érkezik, és a Ready or Not, egy 96-os giga megasláger itt a Best FM-en.

0: veszte fel ma a legjobb zenék. A kettes főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion vesztek el a 75-ös kilométernél, félútpályát lezártak. Három autó ütközött az 53-as főúton Pirtó közelében, ezt írták a hallgatóink, a 47-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Az M7-es autópályán Budapest felé Siófoknál pedig egy kamion kereke gyulladt ki korábban a 103-as kilométernél, a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Budapestről is kaptam információt, hogy a Rákóczi úton baleset történt, méghozzá a Blaha Lujza tér előtt az Osváth utcánál, Hásfa utca, Osváth utca közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban, és a számunk nem változott, 0620 55 55 155, hívjanak vagy írjanak, ha látnak valamit az utakon. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
2: De, a Markompnál.
3: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
2: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéig is vannak.
3: És ezeket hol tudom kipróbálni?
2: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
4: Október 9-én és 10-én újra offroad Benement, Amberemendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, kvadteszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidámpark is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 30-án az egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet fény kortárs Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
4: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Csütörtökön kezdődnek a Solték karmester verseny elődöntői Pécsett. Folytatódik a derűs, nyugodt őszi idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Október 1-től csütörtöktől zajlanak a Solti nemzetközi karmester verseny elődöntői Pécsett. A háromnapos eseményen összesen 6 koncertre várják az érdeklődőket. A versenyre a világ minden tájáról érkeznek fiatal, 18 és 35 év közötti karmesterek, akik az elődöntő során a Pannon filharmonikusokat vezénylik majd. A legjobbak a középdöntőbe, onnan a döntőbe jutnak, ezeket már Budapesten rendezik. A pécsi koncertek regisztrációs jeggyel látogathatóak, a részletekről a Pannon filharmonikusok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Szeptember 20-a és 25-ek között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a pécsi Bóbita Bábszínház képviselte. A társulat a Répa Mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Megújult a Sellyei Karolina tér. A város a fejlesztésre 230 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el. A cél egy olyan közösségi tér kialakítása volt, ahol a családok, az idősek és a fiatalok is hasznosan tölthetik el szabad idejüket. A város célja az volt, hogy mindezt környezet és klímatudatosan végezzék. A projektről részletes információ Selye hivatalos oldalán érhető el. Október 3-án szombaton rendezik az idei Pécsi TV Torony lépcsőfutó versenyt. A szervezők tájékoztatása szerint az idei kihívásra több mint 120 nevezés érkezett hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóktól és civil sportolóktól. A versenyzők összesen 420 lépcsőfokot leküzdve jutnak majd fel a kilátó szintig. Lesznek, akik teljes tűzoltóvédő felszerelésben teljesítik a távot. A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik. Magyar kupa meccset játszik szerdán a Tomtrans Komló férfi kézilabda csapata. A kupa harmadik fordulójában a legjobb 16 között az NB1-ben jelenleg dobogós helyen álló Csurgó érkezik majd Komlóra. A meccs délután 6 órakor kezdődik a Városi Sportközpontban. A szerdai kupa találkozó után hétvégén bajnoki meccs vár a csapatra. Az NB1-B 5. fordulójában szombaton az Ószthoz utazik a komlói együttes.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán is folytatódik a száraz, szinte mindenütt zavartalanul napos idő. Helyenként a déli és szelet élénk lökések kísérik majd, csapadék továbbra sem várható. A reggeli órákban helyenként már pára és köd képződik. Kora reggel 5, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor itt a Besten. Anineket köszönöm, addig is jó munkát. Hello Pécs, kellemes délutánt a mikrofonnál, este 6-ig H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jönnek a csajok, velünk lesz Beyoncé, csak úgy, mint Britney Spears, előtte énekel a bársonyos hangján James Blunt.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól. A Best hallgatóinak az infószáma 30-as 889, Szentegy hetes. Attila írta, hogy Mecsek Nádasdon mondhatni a szokott helyen, a Trafipax várja az utazókat. Köszönöm szépen és jó utat! Hamarosan folytatom az időjárás híreivel, addig is velünk lesz majd a Rasmus a Kelemen kabátban, most pedig jön szólóban Melanie C, ez már a Never Be The Same Again a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatódik az indián nyár, ilyen szépen fogalmazva, ugyanis ma is 25-26 fokot méretünk Pécset, holnap reggel 6-7 fokra kelünk, napközben a 23-24 fok a jellemző, míg csütörtökön és pénteken egy picikét több lett felettünk a felhő, viszont nem kell számítanunk csapadékra, ott jellemzően 24-25 fok lesz, a hétvége egy picikét hűvösebb lesz majd 22-23-as csúcsokkal. Az időjárás idej után folytatódik az zenei maraton, rövidesen Will Smith 90-es klasszikusával, előtte itt van a Busta Rhymes és Mariah Carey, ez már az I Know What You Want az új évezredből a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Már is folytatjuk egy hallgatói segítségkéréssel, ugyanis vasárnap a vásártéri buszmegállóban elhagytak egy szatyrot, benne ruhák voltak, amelyet mindenféleképpen szeretne visszakapni a tulajdonosa. Aki megtaláltam, hívhatja őt a 0620 207 90 04-es telefonszámon. Rövidesen friss hírek és információk délután 4 órakor, addig is zenél Artful Dodger Romina Johnsonnal közösen, szól a Moving Too Fast az új évezredből, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jönnek már is a legfrissebb hírek és információk, kiegészülve időjárással és közlekedéssel a felelős szerkesztőtől, Incz Anitól. Hamarosan visszatérek és indítom az újabb zenei maratont Tao Cruz barátunkkal, tőle szól a Troublemaker.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Pénteken kezdődnek az idei Villányi Vörösbor Fesztivál programjai. Napközben akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Incz Anna Mária vagyok. Október 2-án pénteken kezdődik az idei Villányi Vörösbor Fesztivál. 3 napon át idén is a bor, a gasztronómia és a koncertek kerülnek a középpontba. A nagy koncertek mellett kisebb zenei előadások, gyermekprogramok, pincelátogatások és kulturális programok is lesznek. Idén is megtartják a hagyományos szüreti felvonulást. Ez szombaton délután várja a közönséget. A fellépők között lesz Gudics Máté, a Groove House, Rózsa Magdi és Majka is. Részletek az esemény weboldalán. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Mindezt az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta csaknem 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok is. Október 3-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkcióját, a Páratlan Párost a Kamara Színházban. Besenci Árpád volt az előadás rendezője. Rékuni komédiája korábban már szerepelt a Pécsi Nyári Színház műsorán. Most a Nemzeti Színházba költözik a nagy sikerű produkció. A történet főhőse John Smith taxisofőr, akinek 2 felesége és 2 különböző élete is van. Egy baleset miatt azonban ezek elkezdenek összekeveredni, és hatalmas kalamajka alakul ki. A főszerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin és Győrfi Anna láthatóak. Hétvégén rendezik a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 19 megyében, köztük Baranyában és a fővárosban is várja az érdeklődőket. A madár megfigyelő napok során Európa és Ázsia őszi madárvonulásáról gyűjtenek információkat a lakosság segítségével. Tavaly összesen 29 ország vett részt a programban. A csatlakozókat idén is várják, a részletekről az Egyesület honlapján lehet tájékozódni. A magyar labdarúgó válogatott gól nélküli döntetlent játszott hétfőn este Belfastban az észak-írországi válogatott ellen a Nemzetek Ligájának 2. fordulójában. Az Ukrajnától elszenvedett vereség és a mostani döntetlen után Marco Rossi együttese 1 ponttal áll a csoportjában. A csapat legközelebb pénteken lép pályára, amikor Georgiát fogadja a Puskás Arénában. Építési munkákat végeznek Pécsett-a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán is folytatódik a száraz, szinte mindenütt zavartalanul napos idő. Helyenként a déli és szelet élénk lökések kísérik majd, csapadék továbbra sem várható. A reggeli órákban helyenként már pára és köd képződik. Kora reggel 5, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor a Besten, ahol hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, ugyanis szemtanúkat keresnek. Addig viszont szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Készülődik Esztel, előtte zenél Tao Cruz, ez már a Troublemaker.
0: 101.7 Best FM.

Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szemtanúkat keresnek a pécsi rendőrök, ugyanis augusztus 14-én 9 óra körül Pécsett a Majorosi Imre utca és a Bástya utca találkozásánál összeütközött egy telepjáró kialakítású, barnás aranymetál színű Nissan gyártmányú gépkocsi, valamint egy kerékpár. A baleset után a két járművezető beszélt egymással, majd az autót vezető őszhajú idős férfi elhajtott a helyszínről. A balesetnek szemtanúja volt egy fehér bukós isakot viselő, robogót vezető férfi, aki beszélt a kerékpárossal. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki érintettje vagy éppen szemtanúja volt az esetnek, vagy a balesetről érdemleges információval rendelkezik, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a telefontanú zöld számán, ez a 0680-555-111-es, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, de várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. A rendőrségi felhívás után hamarosan foglalkozunk a véradással, addig is szólnak a dalok, velünk lesz a Madhouse és egy Madonna feldolgozás, Like a Prayer, ez pedig már az Everlast és a What is Like.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások Baranyában, a Mohácson, a Transfúziós Osztályos Intézetben, a Szepesi tér 7-es szám alatt a földszinten, reggel 8 és délután 1 óra között várják a véradókat. A Pécsi Regionális Vérellátó Központi Intézetben a Pacsirta utca 3-as szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között lesz véradás. A véradáshoz szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között az E17 90-es klasszikusával 94-ből szól az It's Alright, előtte énekel Vastag Csaba, a Szerelem Vándora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
3: De, a Markompnál.
4: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
3: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéig is vannak.
4: És ezeket hol tudom kipróbálni?
3: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
5: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retrodiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élmény hétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pincesoron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
6: Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszki házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
7: Én nem akarok senki lenni, ha

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legjobb zenék, ez a Szent Egyhét Best FM. Szeptember 29-e kedd van, névnaposok a Mihályok, valamint a Gáborok. Jönnek a születésnaposok. 75 éves Dénagy Lajos a Bikini énekese, legnagyobb slágereik az Adj helyet magad mellett, a Részegen kivisz haza, vagy éppen a közeli helyeken. 54 éves Seder Gábor színész, szinkron színész, 46 éves Szabó Simon színész, és 28 éves Juhász Márton, vagyis Jude Law. A folytatásban délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, addig is jön a Lokál Patrióta csapat, itt a Punani Masszív és az Élvezd a Best FM-en.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rátör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron, télen a népem

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Ébeszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
2: Aki kíváncsi élőben Sophie Lee Baxterre, annak jó hírem van, jövőre megnézheti Palóznakon. Én hangban hozom, rövidesen szól a Murder on the Dance Floor, de csak is a hírek után.
3: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Csütörtökön kezdődnek a Solték karmesterverseny elődöntői Pécsett. Folytatódik a derűs, nyugodt őszi idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Október 1-től csütörtöktől zajlanak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői Pécsett. A háromnapos eseményen összesen 6 koncertre várják az érdeklődőket. A versenyre a világ minden tájáról érkeznek fiatal, 18 és 35 év közötti karmesterek, akik az elődöntő során a Pannon Filharmonikusokat vezénylik majd. A legjobbak a középdöntőbe, onnan a döntőbe jutnak, ezeket már Budapesten rendezik. A pécsi koncertek regisztrációs jeggyel látogathatóak. A részletekről a Pannon Filharmonikusok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Szeptember 20-a és 25-e között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a pécsi Bóbita Bábszínház képviselte. A társulata a Répa Mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Megújult a Sellyei Karolina tér. A város a fejlesztésre 230 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el. A cél egy olyan közösségi tér kialakítása volt, ahol a családok, az idősek és a fiatalok is hasznosan tölthetik el szabad idejüket. A város célja az volt, hogy mindezt környezet és klímatudatosan végezzék. A projektről részletes információ Selye hivatalos oldalán érhető el. Október 3-án szombaton rendezik az idei Pécsi TV Torony lépcsőfutó versenyt. A szervezők tájékoztatása szerint az idei kihívásra több mint 120 nevezés érkezett hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóktól és civil sportolóktól. A versenyzők összesen 420 lépcsőfokot leküzdve jutnak majd fel a kilátó szintig. Lesznek, akik teljes tűzoltóvédő felszerelésben teljesítik a távot. A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik. Magyar kupa meccset játszik szerdán a Tomtrans Komló férfi kézilabda csapata. A kupa harmadik fordulójában a legjobb 16 között az NB1-ben jelenleg dobogós helyen álló Csurgó érkezik majd Komlóra. A meccs délután 6 órakor kezdődik a Városi Sportközpontban. A szerdai kupa találkozó után hétvégén bajnoki meccs vár a csapatra. Az NB1-B 5. fordulójában szombaton az Ószthoz utazik a komlói együttes.
3: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Építési munkákat végeznek Pécsett a Zsolnai út egy szakaszán. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Dolgoznak a 66-os főúton Pécs belterületén. Itt egy víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezártak egy forgalmi sávot. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári úti kereszteződésének közelében. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán is folytatódik a száraz, szinte mindenütt zavartalanul napos idő. Helyenként a déli és szelet élénk lökések kísérik majd, csapadék továbbra sem várható. A reggeli órákban helyenként már pára és köd képződik. Kora reggel 5, napközben maximum 27 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor, ami neked köszönöm, találkozunk holnap 3 órakor itt a Best FM-en. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, velünk lesz majd az FM újdonsága. Jön a 90-es évekből Lisa Stansfield és a The Real Thing, előtte énekel Sophie Lee Baxter. 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Holnapra is ajánlott a réteges öltözködés, ugyanis reggel összességében 5-6 fokot mérhetünk, napközben viszont 25-26 fok is lehetséges, sok-sok napsütéssel és csapadékmentesen. A csütörtök és a péntek egy picikét felhősebb lesz 23-24 fokkal, míg a hétvége 22-23 fokot tartogat napközben, éjszaka jellemzően 8-10 fok között mérhetünk majd. Az időjárás hírei után rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is felünk lesz a Bastille, a Honey Beast, ő pedig már a 90-esek közül Edwin Collins, Soul a Girl Like You, a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. A konnoi zengőáruház előtt kivágásra került egy eperfa, amelyet többen nem értettek. A kivágás okairól Polics Józsefet, Komló polgármesterét kérdezem.
1: Nem szívesen vágunk ki fát, de az az igazság, hogy néha kénytelenek vagyunk. És Komló városában az a helyzet, hogy a város a földből 75 évvel ezelőtt indulóan úgy nőtt ki, nagyon csodálatos környezetben élünk, az egyik részét pedig a város építése során telepítették. Így történt ez itt a belvárosban is, de vannak olyan pillanatok, amikor úgymond határozott döntést kell hozni a jövő érdekében. Én azt szoktam mondani a kollégáknak, mint falusi volt gyerek, hogy a gyümölcsfáknak megvan a maguk helye, azoknak a helye biztosan nem közterület. Főleg a közterületen belül is lehet rangsorolni, nem mindegy, hogy egy zöld felülethez kapcsolódó részről beszélünk, ahol kisebb bonyodalmat tud okozni. Itt pedig egy városnak a legforgalmasabb helyéről, ahol mellette üzletek találhatók, vele szembe buszpályaudvar, és minden, amit el tudunk képzelni. Én csak azt javaslom azoknak, akik most ebben a témában akkora nagy hanggal vannak, hogy menjenek és kérdezzék meg az ott lakókat, kérdezzék meg az ott működő üzleteket, hogy mit jelent náluk egy kék termésű eperfa a virágzás, a termés hullatás időszakában. És eddig egy aszfaltos burkolat vette körül zömében ezt a területet, és ezután egy gyönyörű térburkolattal, rekordtám burkolattal ellátott része lesz ez a városnak, ahol a mostani faállományhoz képest háromszoros faállomány kerül erre a területre, és hangsúlyozom, hogy odavaló fák telepítésére fog sor kerülni, és arra fogunk törekedni, hogy ennek a harmada legalább ennél vala megszokottnál nagyobb lombkoronával fejlettebb állapotban kerüljön a helyszínre. Mindenkitől nyugalmat és megértést kérek. Nem az a célunk, hogy romboljunk, hanem az a célunk, hogy fejleszünk, építsünk, de a fejlesztés érdekében néha bontani is kell.
0: Polgármester úr, köszönöm! Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton folytatódik, de minden mellé várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom este 6X30-as 889-1017-es. Hozom az újdonságot a Magashegyi Undergroundtól és Backstorytól Árnyék címmel, előtte énekel Nagy Adri, ez már az Álomkép a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbfejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó. Reklámnagykövet lett egy csatornában rekedt szápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt szápa a dél-koreai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté nevezte ki. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A legeslegelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni, ami ma van, úgyhogy mostantól funky, mixben 120 percen keresztül 6-től 7-ig vele. White Boy-jal 7-től 2-i rezidensünket DJ Hangyával a lemezjátszok mögött. Indul a Night Shift.
4: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez...

0: Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Best FM Night Shift, itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a jó öreg Viber számunkat is használni 0620 55

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hip-hopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best FM a Night Shift második órájában. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet fény kortárs Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen emmi alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnénk felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelölt állítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsődéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Látod, mondtam, hogy nem vagy kirúgva. Most még, mert még egy órát itt kéne vixelned.
4: Dehogy is csinálja meg helyettem.
3: 5 évesek vagyunk ráadásul.
4: Ah, igen, tényleg. 5 évesek vagyunk.
3: Bizony. Valamíg
4: 5 évvel ezelőtt csörgött a telefonom, hogy hello,
3: hát
4: szevasz,
3: hagyjam. Hát egy picit hamarabb.
4: Nyár végén.
3: Hát igen.
4: Nyár végén.
3: Igen, igen.
4: De figyelj már, kéne csinálni egy rádióműsort. Azt kéne játszani, amit tudsz.
3: Így.
4: Úgyhogy elkezdtünk ultizni.
3: Ja, Istenem. De ha tudom, hogy tízesével lövöd el a szarszó vicceket minden kedden.
4: Akkor nem csörgetsz meg.
3: Akkor is téged hívtalak volna, Isten áldjon meg. Hát kit hívjak funkizni, ha nem
4: téged? Hívjanak minket, a hallgatók.
3: Ez a beszéd. 0-20-55-55-155, funki, még egy órán keresztül hangyával.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangyával és a legjobb funki zenékkel.

y'all. Forgot to get over.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Visszatérés mondani, kedvenc szokásom ugye, hogy a dalokhoz nem passzoló témákat húzok elő. Lehet, hogy most lesz egy ilyen másik rovat, és ugye, hogy hónapokkal ezelőtt történt dolgok eszembe jutnak, és akkor azért megkérdezem még így visszamenőleg.
2: 50 felé már ez csak, ez így megy. Ez tapasztalatból tudom.
1: Nem, mert ugye megbeszéltük, nem. Hogy majd jössz, és akkor ugye pont azt szeptember 1-én, de aztán neked is ott közbe jött valami.
2: Igen.
1: Mi volt a nyár? Egyébként most megy, hogy mi
2: ja, igen,
1: az
2: ugye,
1: első hónapja.
2: Igen, voltam szabadságom és nyaralni.
1: És nyaralni, igen.
2: Figyelj, teljesen jó volt. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját bőrén szó szerint tapasztalta, hogy ezerrel tombolt a nyár. Úgyhogy nekünk is jó volt.
1: Jó
2: hát
1: van.
2: Ugye kisgyermekes családapaként ugye én a Balaton déli partját választom, annak ellenére, hogy ugye sokan mostanság nem kedvelik, mert hogy olyan az eleje olyan sekély és
1: pocsolyás. Pedig hát ez a legjobb kifogás. Apa, gyere be fürdeni! Hova? Nincs is víz. Kész. És már meg is vagyunk.
2: De én megmondom őszintén, hogy egy kicsit bejjebb sétálva teljesen ilyen kis, nem is tudom, ilyen kis szigeteket találtunk, és akkor gyerekek ott homokoztak, pancsoltak, és akkor nem kellett félni attól, hogy ellepi őket a víz.
1: Az a kisebb szigeny, amit találtál, azt egyébként úgy jelök a Tihany.

0: A legjobb zenék mixben.
1: A hangja annyira lelkiismeretes, hogy az egyik kezében most is mixel, a másikkal éppen tölti fel a Mixcloudra a mixeket, mert hát abból sose elég, ugye? Úgyhogy aki az egyre gyarapodó számú hangja mixeket szeretné a Mixcloudra visszahallgatni, azt hogy teheti meg?
2: Hát úgy, hogy a browser kereső sávjába beírja, hogy www.mixcloud.com/hangja nagy hával.
1: Csak legyen elég energiája legörgetni ugye a legaljára, mert annyi még szarasz.
2: Figyelj, ezt elmondani is rengeteg energia kell.

Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Ez már ugye nyáron tapasztalható volt, hogy most már ezek a multik, meg hiper, meg szupermarketek. Én is tudom, most nem hetekkel, hónapokkal előre, most már ilyen negyedévekkel előre gondolkodnak. Tehát éppen, hogy vége lett a sulinak, érted, kezdődött volna a nyár.
2: Igen.
1: Addigra már le voltak szedve a strandlabdák,
2: matracok.
1: Na pont ez lenne a kérdés. Ugye még nem vagyunk túl a Halloween-en, meg a halottak napján se, de most akkor hirdetnék egy versenyt, hogy hol látjátok majd először, igen, a karácsonyfa díszeket kint a boltban.
2: De ez most hogy jutott eszedbe?
1: Hát az, hogy jövő héten már október.
2: Ja, és akkor...
1: Tehát, hogy azt hinnéd, hogy most még...
2: Ugye és már, régen... már előre így stresszelsz.
1: Nem stresszelek, csak hogy tényleg nem is olyan régen évekkel ezelőtt, azért még ennek így volt egy menete, de hogy most már annyira mindenki előre rohan, hogy mondom, tehát az volt, hogy vége volt a sulinak, és már a következő héten még el se kezdődött a nyár, de már a suli kezdésre ott voltak a tollak, a füzetek, a stb. Majd amikor vége lett a nyárnak, akkor már lehetett, tehát még augusztus vége volt, már lehetett Halloween tököket venni. Úgyhogy most, hogy már haladunk a Halloween tökök felé, ugye, október 31.
2: november. Ha most azt megveszed, szeptemberben az novemberig nem,
1: hát jó, nem rohad meg. Nem konkrétan magát a tököt, de hogy már a kis denevér izé baszokkin voltak, meg a gyertyák, mert érted? És akkor most, hogy még ugyan nem vagyunk ott, de szerintem gondolom most meg már, hát akkor előre rohanva, most már előkerülnek majd a Mikulás csizmák, a karácsonyfa díszek, úgyhogy szeretnék egy versenyt hirdetni, tehát 0650-50-105 fotóval legyetek kedvesek, küldjétek el, hogy hol bukkannak fel először karácsonyfák, karácsonyfa díszek. Mariah Carey, hol énekli először, hogy All I Want For Christmas, mert biztos, hogy ez most már ünnyel itt van a gyakunkon, de tényleg.
2: Igen, George Michael. Illetve a Bam, Last Christmas.
1: Pontosan, jó. Na, mi viszont nem rohadunk előre ennyire. Jövőkent, akkor ugyanúgy funky, de azért az már október lesz, innen indultam, mindig picit szertágazó volt ez a gondolatmenet, de szóval ez volt a mondatom lényege.
2: Van még valamit mondandod?
1: Nincs.
2: Jó, akkor
1: ennyi,
2: legközelebb, sziasztok.
1: Jó, az jövőkent. Az már október lesz.
2: Igen. Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új programok segíthetik a fogyatékossággal élőket. 6 milliárd forintból fejlesztik a balatoni kombkikötőket. 7 nap tánccal döntené meg a világrekordot egy nigériai férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családtagjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat például a segítő és terápiás kutyák kiképzése és munkába állítása, valamint a fogyatékossággal élő gyermekeket vagy felnőtteket nevelő családokat segítő szolgáltatások fejlesztése. A keretből új szakmai programokat is elindíthatnak, illetve a már működő szolgáltatásokat is továbbfejleszthetik. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mindegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Letették a Szántódi és a Tihanyi komb kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint e-sávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek. 7 napon át összesen 168 órán keresztül táncolna egy nigériai férfi, hogy világrekordot döntsön. Lagosban vágott bele a kísérletben, amely során óránként 5 perc pihenőt kap. A jelenlegi rekord 127 óra, ezt egy 16 éves indiai lány állította fel 2023-ban. A Guinness ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg, hogy a nigériai táncos kísérlete megfelele a hivatalos feltételeknek. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyolfelhős napos időig érkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3 évvel ezelőtt ezen a napon hogy örültek az NSYNC rajongók, hogy hosszú évek kihagyása után végre új kislemezt jelentetett meg a zenekar, és akkor mindenki azt hitte, hogy ezzel a lendülettel majd megint összeáll a csapat. Nem. Azóta sem, és hát a közeljövőben sem úgy néz ki, hogy lenne megint NSYNC. A legaktívabb tag Justin Timberlake, beleindul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra a robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Besten játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world jön a Daft Punk, itt a Besten.

0: FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan 47 olyan dal létezik, amely részben vagy egészben a Delegation You and I című klasszikusára épül. Legutóbb épp David Guetta dolgozta át ezt a dalt. Pont úgy, mint ahogy 99-ben tette ezt Tom Novi Limával. A Now or Never érkezik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklámnagykövet lett egy csatornában rekedt szápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt szápa a dél-koreai Busanban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté nevezte ki. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Damon Albarn most érkező virtuális zenekarával, a Gorillazzal négyszer is volt már Magyarországon, míg a másik fő projektjével, a Blurrel eddig csak egyetlen egyszer koncertezett 2013-ban. Szóval igazából itt lenne most már az ideje, hogy megint ellátogassanak hozzánk, mert a legutóbbi Gorillaz koncert is 2018-ban volt a Szigeten. Jön az a dal, amely viszont egyik hazai, és gondolom egyik koncertjükről általában sem hiányozhat. Feel Good Incorporated, most itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap még az előttünk álló egy hétre 24 fokos nappali maximumokat jósoltak a meteorológusok. Ma már úgy áll a történet, hogy inkább a 25-26 felé közelítenek ezek a napi maximumok. Ennél nagyobb bajunk ne legyen, hogy fölfelé tévednek a meteorológusok, csak tényleg legyen igazuk. Egészen konkrétan a holnapi nap az úgy fog tehát kinézni, hogy 26 fokos nappali maximum, szél, csapadék, felhők és front nélkül országszerte minden.

Best FM a legjobb zenék. 7 perces, nagyon-nagyon látványos intro a koncert legelején, ami alatt egyetlen szót nem szólnak a fiúk, egyetlen hangot nem énekelnek egy akkora színpadon, ami hát nem is színpad, hanem inkább egy kisebb város. És aztán elkezdik a koncertet ezzel a dallal. Backstreet Boys, Larger Than Life, most itt a Westen, a legjobb zenék között.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője, keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar-európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelölt állítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsödéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos időig érkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruce Elliott Smith zeneszerző és producer 2004-ben Grammy-díjat nyert Kylie Minogue-gal a Coming to My World című dalukért. 2006-ban megpróbálta ugyanezt a kisebbik Minogue lányjal, Dannyvel. A Grammy nem jött össze, de megcsinálták az év egyik legnagyobb klubhimnuszát. Flower Power és a You Won't Forget About Me érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zene, kisebb fajta családi perpatvar alakult ki emiatt a dal miatt Beckhaméknél. Mert hogy ez versenyben volt Victoria Beckham első szóló kislemezével, az Out of Your Mind-dal, az angol kislemezlista első helyért. És Victoria Beckham hiába promotálta ezerrel a dalt, dedikálni ment lemezboltokba, interjút adott minden rádióba. Picikét keresztbe tett neki az, hogy David Beckhamet lekapták a paparazzika, mint a Cabrióban ezerrel üvölteti ezt a dalt, a Groove Jetet. Jasper Spiller és Sophie Ellis Bechtor.

Best FM a legjobb zenék, hogy 2004-ben mennyire más helyet foglalt el a pop világban a Black Eyed Peas, hogy zeneileg és mennyire máshogy gondolkodtak róluk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Glastonbury Fesztiválon a jazz színpadon léptek fel Paul McCartney előzenekaraként. Jön a Let's Get It Started!

Best FM, a legjobb zenék nem lesz hosszú, és nem fog nagy területet érinteni, de azért jobb, ha mindenki felkészül rá, hogy holnap déli 12-től egészen este 10-ig tilos lesz majd megállni a Munkácsy Mihály utcában, a 6. kerületben, a Podmanicki utca és a Szondi utca között gyűlés miatt, és emiatt ezt a szakaszt majd le is zárják 3:30 és este 10 között az autós forgalom elől.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Talán nem túlzás azt állítani, hogy 5 évvel ezelőtt ezen a napon Britney Spearsnek lett egy új születésnapja. Mert ugye rengeteg elutasított kérvény után 21-ben végre elfogadták a beadványát, és kikerült apja gyámsága alól, ahol 2008 óta 13 éven keresztül volt. Britney Spears érkezik a Toxic-kal.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki azt hinné, hogy ez az egyetlen number one dala a Delight-nak, téved. Összesen 6 Delight kislemez is felkerült az amerikai dance lista elére, de nem véletlenül mindenki csak erre az egyre emlékszik. Delight, Groove is in the Heart. Ez itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Talán meglepő, de az Ausztrál Madison nevű nyúl az Ausztrál kislemez listán legelső dalukkal, a Don't Call Me Babyvel csak, idézőjelben csak a második helyig jutottak. Mondanám, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, de hát erre aztán ők cáfoltak rá később a második dalukkal, a most érkező Who Do I Love You-val, ami aztán felkerült a lista élére. Jön a Madison nevű nyúl itt a Best FM.

ezek a szép sztorik.

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

Rockstar FM a legjobb zenék, kett kipipálva. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy picike szünet, már ami engem illet. A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit természetesen maradnak itt 0-24-ben hétfőtől vasárnapig. Holnap akkor én is jövök, illetve jövünk DJ FM-ével pop és rádiós slágereket fogunk mixelni 6-tól 8-ig. Ívjam, én meg most már tényleg megy.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. South Beach, bringing the heat.